0: Officer Zanuck, you call, CW calling.
1: Affirm, 908-41,
0: Civil 154, engine's on the up.
1: What's happening,
0: Wayne? 905. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705.